0: évben még nem fordult elő, ezért vannak rekordalacsony vízállásaink.
1: Hajózni, és gyakorlatilag mi számunkra azt jelenti, hogy a heti vagy a havi 4 darab elhajózás helyett 3-at tudunk megtenni, tehát gyakorlatilag a kapacitásunk 25%-kal csökkent, és ezáltal sajnos a cégnek az ebből származó árbevétele is 25%-kal csökkent. Ugye azt látjuk, hogy az utóbbi körülbelül 3 hónapban óriási kiesést okoz ez a magyar turizmusnak is, nagy valószínűség szerint, mivel ezek a hajók nem érkeznek meg Budapestre.
2: 日前，匈牙利政府通过了一项关于可持续水资源管理的行动计划，希望通过蓄水等措施提高水资源利用效率，并计划在2029年底前落实各项防旱和蓄水项目。
0: Úgyhogy a megoldási lehetőségeken azokon részben most gondolkozunk, részben pedig rövid távú áthidaló megoldásokat végeztünk. Ilyen például a Paksi atomerőműnél az a beépített ideiglenes fenékküszöb, ami legalább pár évig nagyon alacsony vízszintnél megemeli a vízállást annyira, hogy a hűtőrendszer biztonságosan működni tudjon.
3: 据日本共同社今天报道，作为长期利率指标的日本新发十年期国债收益率今天一度升至百。
4: 这里是经济之声视听大会，刚才您听到的是经济之声与央视财经频道同步直播的正点财经，稍后为您带来财富新观察，欢迎继续收听。